glazor krentu so radio narason krenu imita piskun uskun nudda uwa krentu so lokta de kalkallan nandiro kla haurai kudin.